0: Kell egy így favétin.
1: Így favétin, gáz.
0: Catspring 3X is from the flyer to Mabel. Clever starting.
1: Go ahead.
0: 29710.
1: 29710, 1922.